0: Bună pot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áros.
1: Palesztina titkos történetei.

0: Képzelj ilyenek el egy embert, aki egy korom sötét éjszakán kilép a szabadba. Nincs nála térkép, nincs iránytű. Azok a műholdak még nem léteznek, amelyek ma egyetlen érintéssel a világot a tenyerünkbe hozzák, de amikor felnéz az égre, ott vannak több száz, több ezer fénypont. Az ember ekkor talán először teszi fel magának a kérdést, hol vagyok? Az emberiség nem csupán csodálattal tekintett az égre, kedves hallgatóink, megtanulta olvasni, megtanulta megfejteni, mint egy nyelvet, mert olykor az ég volt a föld legpontosabb térképe. A középkorban, ha Jeruzsálemre gondolunk, általában a város falak, az imahelyek és a szentek jutnak eszünkbe. Ennek a városnak azonban volt egy kevéssé ismert, mégis rendkívül jelentős tudományos oldala is. Jeruzsálem olyan matematikai központ volt, ahol az univerzumot szinte centiméterről centiméterre számították ki. Most képzeletben Jeruzsálem szűk utcaiba vezetjük önöket. A Masjid al-Aqsához vezető Baba al-Szilszile utcában található történelmi Halidija könyvtárba. Az 1900-ban alapított Halidija volt Palesztinában az első magán kezdeményezésre létrehozott arab közkönyvtár, amely mintegy 1200 ritka kéziratnak ad otthont. Az Al-Aqsa könyvtárban és a Halidiához hasonló központokban őrzött kéziratok között számos rendkívül értékes csillaggászattal is az úgynevezett Ilme al-Mikat, vagyis az időmérés és csillaggászati időmeghatározás tudományával foglalkozó mű található. Ennek az örökségnek az egyik legkézzel fogható példája a 14. századi csillaggász Zayn ad-Din al-Karaki munkássága. Al-Karaki kifejezetten Jeruzsálem földrajzi szélességéhez igazított csillaggászati számítási táblázatokat készített. Ezek a táblázatok valami fontos határolnak el nekünk. Jeruzsálem nem csupán szent város volt, hanem olyan hely is, aminek földrajzi szélességét megmérték, és amelynek helyét az égbolton matematikailag meghatározták. Hiszen hiába élünk ugyanazon égbolt alatt, egy csillaghorizont feletti magassági szöge attól függően változik, hogy melyik városban állunk. Jeruzsálemhez külön számításokra volt szükség. Éppen ezen a ponton találkozunk Jeruzsálem csillaggászat történetének egyik legmeglepőbb tényével. Amikor azt hallják, hogy csillaggászat talán hatalmas kupolákkal rendelkező épületek és lenyűgöző obszervatóriumok jelennek meg lelki szemeik előtt. Jeruzsálemben azonban egészen más volt a helyzet. Ha egy kőből épült hatalmas obszervatóriumot keresnek Jeruzsálemben, rossz helyen keresik. A rendelkezésünkre álló történelmi források ugyanis azt mutatják, hogy Jeruzsálemben a középkor folyamán nem épült hatalmas, különálló csillagvizsgáló, de akkor hol végezték ezeket a rendkívül pontos csillaggászati számításokat. A válasz valójában egyszerű. Jeruzsálem obszervatóriuma nem épületekből, hanem tudósokból állt. A háztetőkről végzett megfigyelések, a kéziratok amuva kitánik van vezetett fejegzések, valamint azok a tudósok, akik elméjükben hordozták ezt a tudást. Talán éppen ez a palesztin tudomány történet egyik legmegrendítőbb sajátossága. Az egyes tudományos központok legfontosabb épülete az volt, amely soha nem épült meg. Legnagyobb építményük maga a tudás volt. Palesztina mély és ősi kapcsolata az égbolttal azonban nem maradt a múltban. Ez a történet napjainkban is folytatódik, egy megrendítő tudományos kitartás formájában. 2012-ben Gázában egy nemzetközi jelentőségű, különleges lépésre kerül sor a Gázai Iszlám Egyetem, az Al-Aqsa Egyetem és az Al-Azhar Egyetem közös akadémiai hálózatának keretében létrehozták az UNESCO csillagászati, asztrofizikai és űrtudományi tanszékét. A tanszék vezetője dr. Szulejmán Baraka asztrofizikus lett. A palesztin tudósok, miközben mozgásterük a Földön korlátozott volt, tekintetüket az univerzum végtelensége felé fordították, és továbbra is életben tartották Gázában a csillagászati oktatást és kutatást. Ez a tudományos elszántság Palesztina nevét az égboltra, a hivatalos csillag térképekre is felvette. 2019-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió a Name Exo Worlds kampány keretében Palesztinának adta meg a jogot, hogy nevet adjon egy a Földtől mindegy 1200 fényévre található csillagrendszernek. A palesztinok szavazatai alapján a hivatalos nyilvántartások szerint a 6P23 jelölt csillag a Moria nevet kapta, Jeruzsálem egyik történelmi helyére utalva a körülötte keringő 6P23B bolygót pedig Jebusról nevezték el. A jeruzsálemi térség korai kanoni népére, a Jebuseusokra utalva. Ma a Nemzetközi Csillagászati Unió hivatalos adatbázisaiban ez a rendszer Moria és Jebus néven szerepel. Egy olyan emlék, amelynek létét a Földön megkérdőjelezni próbálják 1200 fén évnyire az égbolton továbbra is őrzi a nevét. Kedves hallgatóink, Palesztina tudomány történetének ezek a fejezetei nem csupán könyves polcokon porosodó emléletek voltak. Használtak őket a kibla irányának meghatározására, a sivatagban való tájékozódásra, és mindenek előtt arra, hogy az ember saját létezését az univerzum előtt is kijelölje. Az égbolt Palesztina földre emlékezi, tévé vált a városok immár koordinátákká váltak az égbolton, pontokká a térképen. Most pedig eljött az idő, hogy azokról az emberekről beszéljünk, akik ezeket a koordinátákat és ezeket az utakat követték. Egy kereskedő útnak indul majd. Egy utazó lejegzi mindazt, amit lát, egy tudós pedig tudását távoli kikötőkbe viszi. A tudás most már az emberrel együtt az egész világon terjedni kezd. Az égbolt megmutatta nekünk az irányt, kedves hallgatóink. Most pedig azok történetéhez érkezünk, akik ezt az irányt követve útra keltek. Kedves hallgatóink, a jövő héten a világot bejáró palesztinok címmel folytatjuk történetünket, és nyomon követjük az utazók, kereskedők és tudósok nyomait. Továbbra is tekintsenek fel az égre, és őrizzék meg emlékezetükben Palesztina rejtett történeteit. Szeretettel búcsúzunk Önöktől, viszont hallásra!
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink, ma a török sport történet egyik legsikeresebb alakjáról fogunk beszélni. Hidayet Türkoğlu kiváló teljesítményt nyújt a kosárlabdozásban és az észak-amerikai profi kosárlabdaligában kosárlabdázott. Elbeszéljük az élet történetét. Hidayet Türkoğlu 1979. március 19-én született İstanbul'ban. Hidayet nagyon fiatalon kezdett kosárlabdázni, és İstanbul'ban fejlesztette magát kosárlabda fejlesztő programokon. Magas termetével, széles vállával és kivételes kézügességével szinte tökéletesen alkalmas volt a kosárlabdazásra. Azonban ami igazán különlegessé tette őt, az a kosárlabda intelligenciája volt. Türkoğlu a Kitörök Kosárlabda Szövetség fiatal koroknak szóló rendszerében

Rövid idő alatt bizonyította szorgalmát, fiatalon csatlakozott az FS Pilsen keretéhez. Az Európai Kosarlabda egyik hagyományos klubjánál tapasztalatot szerzett, és ez volt az a legfontosabb lépés, amely felkészítette őt az NBA-re. Az NBA Draft egy évente megrendezett esemény, ahol a csapatok olyan szakadt választanak ki az egyetemi bajnokságokból, vagy a nemzeti ligákból. 2000-ben ezen a ceremónián a Sacramento Kings a 16. helyen választotta ki Hidayet Türkoğlu-t. Ez azt jelentette, hogy a világ minden tájáról érkező legjobb fiatalok között a 16. helyet szerezte meg. Ez nagy büszkeséget jelentett a török kosarlabdának. Bár az első szezonban cserecsatárként játszott, évről évre egyre nagyobb figyelmet kapott. Az, hogy a Sacramento Kingsben olyan legendás nevekkel játszhatott egy csapatban, mint Floyd Watts, Chris Webber és Peja Stojkovic nagyban hozzájárult fejlődéséhez. Hidayet Türkoğlu pályafutásának abszolút csúcspontja volt az Orlando Magic-nél töltött évek. Türkoğlu, aki 2004-ben csatlakozott a csapathoz, néhány szezon alatt a csapat egyik vezető játékosává vált. A 2007-2008-as szezonban a Dwight Howard-tal alkotott dinamikus duóban a csapat egyik legfontosabb játékosa volt. A 2008-2009-es szezon pedig valóban fordulópontot jelentett Türkoğlu pályafutásában. Az Orlando Magic jutott be a keleti főcsoport döntőjébe és játszotta az NBA döntőt. Türkoğlu átlagosan 19,5 ponttal, 5,5 lepattanóval és 4,3 gólpasszal nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Már ezek a számok is jól tükrözik, milyen nagyszerű formában volt abban az időszakban. Különösen a Cleveland Cavaliers ellen a keleti főcsoport döntőjében játszott második mérkőzésen a hosszabbítás utolsó másodpercében kritikus 3 pontos dobása az NBA történelmének legemlékezetesebb pillanatai közé került. Ezen teljesítményeknek köszönhetően Hidayet Türkoğlu 2008-2009-es szezon végén elnyerte az NBA legjobban fejlődött játékosának járó díjat. Ez az egyik legrangosabb egyéni elismerés, amelyet egy török játékos valaha elnyert az NBA-ben. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu sikerei nem korlátozottak csupán az NBA-re. A török férfi kosarlabda válogatott mezét viselve számos nemzetközi prondon képviselte hazánkat. A 2010-es FIBA világbajnokságon, ahol a török válogatott a második helyet szerezte meg, Türkoğlu szerepe vitathatatlan volt. Ez az ezüst érem, amelyet a török kosarlabdázás történetének legnagyobb sikerének tartanak, nagy részt Türkoğlu vezető szerepének és teljesítményének köszönhető. Türkoğlu az Európa bajnokságon is képviselte Türkiét. Hosszú éveken keresztül a válogatott egyik nélkülözhetetlen játékosává vált. A válogatott mezében szerzett kritikus pontja és vezetői képessége inspirációt ad a fiatal török kosárlabdozóknak. Az Orlando Magic-nél aratott sikerei után Türkoğlu a Toronto Raptorshoz igazolt.

Fiat akkorok, Noxoló rendszernek fejlesztésére, a nemzetközi kapcsolatok ápolására, valamint a török-kosár labdaválogatott erősítésére irányuló tevékenységeket folytatott. A Türk-Óla által kitaposott úton haladott számos fiatal kosárlabdázó, és közülük olyanok is vannak, akik arról álmodnak, hogy karriert építsen az NBA-nél. Az élettörténete azt mutatja, hogy egy sportoló hogyan érheti el a karrierje csúcsát, és azt is, hogy milyen értékeket kell megőriznie, miközben büszkén képviseli hazáját. Kedves hallgatóink, Hidájét Türk-Óla élettörténete a kitartás, a szorgalom és a büszkeség által jellemzett utazás képét tárja elénk. Az NBA-ben elnyert legjobban fejlődött játékos díjjal, a 2010-es világbajnokságon szerzett ezüst éremmel és a több száz NBA mérkőzésen nyújtott teljesítményével. Türk-Óla kitörölhetetlen nyomot hagyott a török sporttörténelemben. Tisztelettel adózunk Hidájét Türk-Óla előtt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden jót! Viszonthallásra! Világhírű török sportolók.